A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Salsa.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Javában épül a fenékküszöb Paksnál, erősödött a parlagfű pollen szórása, fürdőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenékküszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már egy centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy hálás szív, na az a mennyország. Egy hálás szív.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. 500-nál is több szabadtéri tűz Hevesben. A lakosságot is kiszolgálhatják az egri főzőkonyhák. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába veheti.
1: Rendkívül sok munkát adnak idén a vegetációs tüzek a hevesi tűzoltóknak. Az év eleje óta már 502 alkalommal riasztották az egységeket szabadtéri tűzesetekhez. A lángok összesen több mint 386 focipályányi területet érintettek. A héten legutóbb Gyöngyös halászon 2 hektáron égett a bozót, Kömlőn pedig csaknem 4 hektáron pusztítottak a lángok, és egy fáskamra is kigyulladt. A Vármegyei Katasztrófavédelem közleménye szerint a szabadtéri tüzek 99%-a emberi felelőtlenségre vezethető vissza. Hevesben továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres környezetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. A hatóság arra is figyelmeztet, hogy az útmenti száraz növényzetet akár egy eldobott, égő cigarettacsikk is pillanatok alatt lángra lobbanthatja. Ősztől átalakul és egységesebbé válik az önkormányzati óvodák étkeztetése Egerben. A Kertvárosi Intézményegység 4 tagú óvodájának ellátása ismét az egri bölcsődei és óvodai intézményhez kerül. Ezzel valamennyi önkormányzati létesítmény étkeztetését saját rendszerben szervezik meg. Adta hírul a Heol. A városi főzőkonyhákon ezt követően is jelentős, naponta több mint 400 adagnyi szabad kapacitás maradhat. Felmerült ezért, hogy a konyhák a jövőben további intézményeket, közösségeket, vagy akár közvetlenül az egri lakosságot is kiszolgálhatnák. A város most azt vizsgálja, milyen formában és feltételekkel lehetne bevezetni ezt a lehetőséget, és arról is várják az egriek véleményét, lenne-e igény a szolgáltatásra. Riasztóan magas volt a kifogásolt játszóterek aránya a Vármegyében az idei fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. Az év első felében 13 játszóteret és 93 eszközt vizsgáltak meg, és 11 helyszínen találtak valamilyen jogsértést. Ez 85%-os arány, miközben országosan a vizsgált játszóterek 37%-ánál merült fel probléma. A 93 ellenőrzött hevesi eszközből 81-et kifogásoltak a szakemberek. A legtöbb hiányosság a kötelező adattáblákkal volt kapcsolatos, de két esetben az előírt időszakos ellenőrzést sem végeztették el az üzemeltetők. Olyan játszótér is akadt, ahol nem tudták igazolni, hogy a korábban feltárt hibákat kijavították. A vármegyei vizsgálatok nyomán összesen 2 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A hatóság folytatja az ellenőrzéseket, a nyári szünet után pedig az óvodai és iskolai játszóterek kerülnek nagyobb fókuszba, írja a Heol. Továbbra is gyors ütemben csökken a Tiszató vízszintje a tartós aszály és az elégtelen vízutánpótlás miatt. A Kisköre felső vízmércénél 6 nap alatt mintegy 20 cm-es apadást mértek. A vízállás jelenleg 672 cm körül alakul. A tározóból közben folyamatosan párolog a víz, miközben az ivóvízellátásban is fontos szerepet tölt be a közép-tiszai térségben. A folyó alsó vízszintje Kiskörénél mínusz 349 cm-re süllyedt, ami új negatív rekord. A Tisza felsőbb szakaszain sincs jelentős utánpótlás, az elmúlt napok kisebb emelkedése után ismét apadás kezdődött. A vízügyi igazgatóság szerint az érkező vízhozam már a rendkívül száraz 2022-es értékeket is alulmúlja. Ha az időjárás és a vízjárás nem változik, két héten belül akár az 560 cm körüli téli vízszintet is elérheti a Tiszató, számolt be róla a Vármegyei Hetilap. komoly problémát jelent a vízveszteség Hevesben is, miközben az aszály miatt egyre fontosabbá válik a víz megtartása. A Baritanya Természet és Környezetvédelmi Egyesület szerint országosan a vezetékes víz mintegy 23%-a veszhet el csőtörések és hálózati problémák miatt. A vármegyében ennél is rosszabb a helyzet, a veszteséget mintegy 30%-ra teszik. A térségben közben kiszáradó tavak és vízfolyások, valamint a Tiszató rohamos apadása is jelzi a rendkívüli hiányt. A Tarna medréből idén-nyáron ismét több helyen eltűnt a víz, a mezőgazdaságban pedig szintén súlyos károkat okoz az aszály. A szakemberek szerint ezért az előregedett ivóvízhálózat korszerűsítése mellett a csapadék helyben tartására is sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. A vízmegtartás lehetőségeiről a közelmúltban Gyöngyöstarjában térségi szakmai egyeztetést is tartottak. Derül ki a heol.hu összeállításából. Különleges vendégeket fogadtak a hatvani hivatásos tűzoltók. 14 árva gyermek és 7 felnőtt látogatott el a laktanyába. A törökországi fiatalok közül többen természeti katasztrófákban vagy katonai konfliktusokban veszítették el szüleiket. Néhányan a 2023-as törökországi földrengések tragédiáit élték át. A csoport csaknem egy hetet tölt hatvanban és környékén, ahol számos programmal várják őket. A tűzoltóságon megismerkedhettek a gépjárművekkel és a különböző szakfelszerelésekkel, valamint egy próbariasztást is bemutattak nekik. A gyerekek az emlékszobát is megnézték, ahol a tűzoltóság történetéből és régi eszközeiből kaptak ízelítőt. A látogatás végén a bátrabbak a létrás emelőkosárba is beszállhattak. Adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Lejárt élelmiszereket, rovarmaradványokat és rozsdás hűtőket is találtak a nyári élelmiszerlánc ellenőrzések során a vármegyében. A NÉVIK és a kormányhivatal szakemberei 10 nyári tábort vizsgáltak, amelyek többségében mindent rendben találtak. Az egyik hevesi táborban azonban lejárt és nem nyomon követhető élelmiszerekre, valamint több higiéniai hiányosságra bukkantak. Egy másik, 2 tábort ellátó vendéglátóegységben egyebek mellett nem működött a kézmosó, rozsdásak voltak a hűtőberendezések, és rovarmaradványokat is találtak. A két helyszínről összesen csaknem 93 kg, 28 tételnyi élelmiszert vontak ki a forgalomból. Az érintett termékek értéke megközelítette a 187 ezer forintot. A feltárt szabálytalanságok miatt összesen 585 ezer forint bírságot szabtak ki. Derül ki a Heol összefoglalójából. Csaknem egy évtized után távozik a Lőrinci VSC-től Borsodi Attila sportmasszőr. A szakember a Heves vármegyei első osztályú labdarúgó csapat egyik fontos háttérembereként sokáig segítette a játékosok felkészülését és rehabilitációját. Tevékenysége alatt a csapat 4-szer szerzett bajnoki címet, emellett 2 ezüst és 2 bronzérmet is begyűjtött. Borsodi Attila összesen 17 évet töltött a labdarúgásban, korábban a magyar strandlabdarúgó válogatott és a Ferencváros futszál csapata mellett is dolgozott. Gyöngyösön labdarúgók és kézilabdázók munkáját is segítette. A sportmasször most úgy döntött, háttérbe vonul, mert szeretne több időt tölteni családjával és 2 unokájával. Számolt be róla a heol.hu. Jól jött a segítség az EGRI mentőállomás dolgozóinak a rendkívüli nyári melegben. Az egyik helyi cég nagyobb mennyiségű ásványvizet ajánlott fel a mentősök számára. A tartós hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás azoknak, akik sokszor órákon keresztül nehéz körülmények között dolgoznak a helyszíneken. Az EGRI mentőállomás közösségi oldalán köszönte meg a felajánlást. Mint írták, az ásványvíz mellett maga a figyelmes gesztus is sokat jelent számukra. A támogatás azt is jelzi a mentősöknek, hogy a forró napokon végzett munkájukra és terhelésükre a helyi közösség is odafigyel. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 16-a van vasárnap, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például majd az IMF és az Unbelievable, de zenél majd a Depeche Mode is, a Free Love-ot hozzák majd, a kezdés pedig a Fast Car-ré. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Lutrécia McLean ébresztett minket, ez volt az Ain't That Just The Way. Hamarosan hozom majd a mai napról az infókat, na meg természetesen a reggel témáit. Addig is a legjobb zenéket hozom most még. Kitörli a csipát most a szemünkből a Depeche Mode, ugyanis a Free Love-ot hozom a csapattól.

0: Best FM a legjobb zenéknek, a korán kelők biztosan, hogy megébredtek, ugyanis az Unbelievable szólt az IMF-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig a pop díváját, Madonnát köszönthetem. Egyébként a Hontalan Állatok Világnapja van a mai napon, és hamarosan hozom majd a mai reggel témáit. Addig is egy kis szünet, és utána egy legjobb zenékkel folytatom. Kelly Carson érkezik majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Még tombol a nyár a strandokon. 500-nál is több szabadtéri tűz Hevesben. A lakosságot is kiszolgálhatják az egri főzőkonyhák. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendég számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Rendkívül sok munkát adnak idén a vegetációs tüzek a hevesi tűzoltóknak. Az év eleje óta már 502 alkalommal riasztották az egységeket szabadtéri tűzesetekhez. A lángok összesen több mint 386 focipályányi területet érintettek. A héten legutóbb Gyöngyös halászon 2 hektáron égett a bozót, Kömlőn pedig csaknem 4 hektáron pusztítottak a lángok, és egy fáskamra is kigyulladt. A Vármegyei Katasztrófavédelem közleménye szerint a szabadtéri tüzek 99%-a emberi felelőtlenségre vezethető vissza. Hevesben továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres környezetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. A hatóság arra is figyelmeztet, hogy az útmenti száraz növényzetet akár egy eldobott, égő cigarettacsikk is pillanatok alatt lángra lobbanthatja. Ősztől átalakul és egységesebbé válik az önkormányzati óvodák étkeztetése Egerben. A Kertvárosi Intézményegység 4 tagú óvodájának ellátása ismét az egri bölcsődei és óvodai intézményhez kerül. Ezzel valamennyi önkormányzati létesítmény étkeztetését saját rendszerben szervezik meg. Adta hírul a Heol. A városi főzőkonyhákon ezt követően is jelentős, naponta több mint 400 adagnyi szabad kapacitás maradhat. Felmerült ezért, hogy a konyhák a jövőben további intézményeket, közösségeket, vagy akár közvetlenül az egri lakosságot is kiszolgálhatnák. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. 7 óra után jön Eminem is a cipőgyűjteménye, ami kalapács alá kerül, úgyhogy erről hozok minden részletet majd 7 óra után. 8 órakor pedig majd Hollywooddal fogunk foglalkozni, ugyanis most Britney és Madonna között van egy nagy párharc, amit testközelből fogunk most egy kicsit átrágni, és végül 9 óra után pedig a sportrovatban látogatunk el. Itt volt a Real Madrid, méghozzá a Ferencváros ellen játszott egy barátságos felkészülési meccs a szezonra, és bizony Roberto Carlos is itt volt velük Magyarországon, és jön egy pár részlet, hogy hol is járt a városban Roberto Carlos, úgyhogy egy picit ilyen félig sport, félig kulisszatitok, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Lady Gaga-val megyünk tovább, az Always Remember Us jön most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán Eminemmel fogunk foglalkozni, akinek a cipőgyűjteménye Kalapács alá kerül, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Spice Girls csapata már biztos, hogy fel fog minket ébreszteni, méghozzá Spice Up Your Life-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. Elismerték a pétervásárai tűzoltók munkáját. Emlékkövek az egri borászok tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába vehetni.
1: Ismét díjazták a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs munkáját a Mátra-Derecskei Domokos napon. A helyi közösség családi rendezvényét immár 6. alkalommal tartották meg, az év tűzoltója elismerés pedig harmadszor adták át. A díjat idén Bárdos Szabolcs tűzoltó őrmester kapta meg áldozatos munkájáért. A rendezvényen a Recski önkéntes tűzoltók és az Aglia speciális mentő és tűzoltó csoport tagjai is bemutatkoztak. Az érdeklődők füstsátorban próbálhatták ki, milyen korlátozott látási viszonyok között tájékozódni, virtuális valóság szemüveggel pedig egy lakástűznél a szükséges helyes teendőket gyakorolhatták. A program egyik legnépszerűbb része a speciális mentők kutyás bemutatója volt. Adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Új emlékkövekkel tisztelegnek Egerben a borvidék kiemelkedő termelői előtt. A borászok borásza emlékköveket péntek este a vínó kóstoló ünnep részeként avatták fel a Kisdobótéren, a Minoriták hídjánál. Az egri borvidékről eddig 4 érdemelték ki a rangos borászok borásza címet: Lőrinc György, Kaló Imre, Tummerer Vilmos és Gál Tibor. Az elismerés különlegessége, hogy a díjazottról maguk a borászok döntenek. A hídon kialakított emlékhely az egri borkultúra meghatározó alakjainak állít maradandó emléket. Számolt be róla a Heol. Ma még folytatódik a hőség, térségünkben sok napsütésre és igazi strandidőre számíthatunk. Délután 35 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Az éjszaka is enyhe lesz, hajnalban 18-20 fok valószínű. A délies szél időnként élénk lehet. A nagy meleg azonban már nem tart sokáig. A jövő hét elején, vagyis holnaptól hideg front éri el térségünket, és záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Eminem cipőgyűjteménye kalapács alá kerüljönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap, és ebben az órában együtt ébredünk majd Janet Jackson és Michael Jackson közösével a Screammel, na meg Arással, ugyanis a Boroboróval indul az óra.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a zenerajongók és a sneakergyűjtők történetének egyik legkülönlegesebb eseménye közeleg. Eminem több száz pár saját tulajdonú sportcipőjét bocsátja árverésre. Los Angelesben lesz, és bizony a bevételekből a detroiti fiatalokat és gyermekeket segítő Marshall munkáját támogatja majd. A szerkesztő szerint a mostani esemény történelmi jelentőségű, ugyanis ez minden idők legnagyobb volumenű Eminem kollekciója, amelyet valaha nyilvánosan árverésre bocsájtottak. Eminem rengeteg pár cipőt dedikált, egyébként ez egy 100 darabból álló gyűjtemény, mindegyikük 43-as és 44-es méretű, a pontos időpontja pedig augusztus 25-e lesz majd. Eminem szerintem ezzel egy nagyon jó ügy mellé állt, és kívánom, hogy legyen sikeres, és minél több pénzt tudjon a gyerekeknek adni. És az ébredést és a napindítást is ő folytatja most itt a Best FM-en. Jön Didóval közös Stenje, Eminemnek tehát ide a Bestre.

0: közelében. Best FM a legjobb zenék. Michael Jacksonnal és Janet Jacksonnal ébredhettünk. Ez volt a közösük, a Scream, és a folytatásban is természetesen jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például majd PM Down és a Seton Drift My Memory Blitz, a folytatás pedig Montel Jordané. Ez lesz majd a rövid szünet után a This Is How We Do It itt a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Változásokkal rajtol a vármegyei foci szezon. Rengeteg a gyorshajtó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
2: Itt egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Több fontos változással kezdődik az új bajnoki idény a Hevesvár megyei labdarúgásban. A Gyöngyösi Liga értekezleten elhangzott, hogy az első osztály 12 csapattal rajtol, az alapszakaszt pedig rájátszás követi, a mezőnyt felső, középső és alsóházra osztják. Az utánpótlásban az U19-es korosztály helyét az U21-es bajnokság veszi át. Az új szezonban teljesen digitálissá válik az adminisztráció, így a versenyengedélyek, a regisztrációs kártyák és a sportorvosi engedélyek is elektronikus formában működnek. A klubok figyelmét arra is felhívták, hogy a sportorvosi vizsgálat megjelenése a rendszerben akár 72 órát is igénybe vehet. Komoly problémát jelent közben az aszály, amely miatt több vármegyei futballpálya kiszáradt. Ezek hitelesítésénél ezért elsősorban azt vizsgálják, hogy a talaj egyenletes, gondozott és biztonságosan használható legyen. Tudta meg a hevol.hu. Csak nem 200 gyorshajtót szűrtek ki egyetlen délelőtt alatt az M3-as autópályán Hevesvár megyében. A rendőrök az útfelújítások miatt kialakított tereléseknél ellenőrizték a járművek sebességét. Ezeken a szakaszokon óránként 80 km a megengedett legnagyobb tempó. Az akció során összesen 196 szabályszegő autóst mértek be. A legnagyobb sebességgel közlekedő sofőr 137 km/h-val hajtott a 80-as korlátozásnál. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik és megszűnik a kánikula.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Gágyó és a So Many Times. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig Madonnát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és egyébként, ha már Madonna, akkor hagyd mondjam el, hogy a következő órában majd vele fogunk foglalkozni, ugyanis most van egy fájtja méghozzá Hollywoodban Britney Spears-szel, úgyhogy jönnek a részletek erről, mert bizony filmes projekten versenyeznek a csajok, úgyhogy mindent hozok erről. 9 óra után pedig a sportrovatba jön a Real Madrid, ugyanis nem régiben játszottak egy barátságos felkészülési mérkőzést méghozzá a Ferencvárossal, úgyhogy hozok erről minden részletet, no meg a legjobb zenéket is természetesen az ébredés és a napindítás mellé. PM Down-nal megyünk tovább. Ez a Set Adrift on My Memory Blitz most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán 8 óra után érkezik Britney és Madonna egyszerre, ugyanis parkoló pályára tette Madonna projektét Hollywoodban Britney. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Bulizni is fogunk így korán reggel. 8 óra után ugyanis itt lesz velem Paul Johnson és a Get Get Down majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Még tombol a nyár a strandokon. 500-nál is több szabadtéri tűz Hevesben. A lakosságot is kiszolgálhatják az egri főzőkonyhák. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Rendkívül sok munkát adnak idén a vegetációs tüzek a hevesi tűzoltóknak. Az év eleje óta már 502 alkalommal riasztották az egységeket szabadtéri tűzesetekhez. A lángok összesen több mint 386 focipályányi területet érintettek. A héten legutóbb Gyöngyös halászon 2 hektáron égett a bozót, Kömlőn pedig csaknem 4 hektáron pusztítottak a lángok, és egy fáskamra is kigyulladt. A Vármegyei Katasztrófavédelem közleménye szerint a szabadtéri tüzek 99%-a emberi felelőtlenségre vezethető vissza. Hevesben továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres környezetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. A hatóság arra is figyelmeztet, hogy az útmenti száraz növényzetet akár egy eldobott, égő cigarettacsikk is pillanatok alatt lángra lobbanthatja. Ősztől átalakul és egységesebbé válik az önkormányzati óvodák étkeztetése Egerben. A Kertvárosi Intézményegység 4 tagú óvodájának ellátása ismét az egri bölcsődei és óvodai intézményhez kerül. Ezzel valamennyi önkormányzati létesítmény étkeztetését saját rendszerben szervezik meg. Adta hírul a Heol. A városi főzőkonyhákon ezt követően is jelentős, naponta több mint 400 adagnyi szabad kapacitás maradhat. Felmerült ezért, hogy a konyhák a jövőben további intézményeket, közösségeket, vagy akár közvetlenül az egri lakosságot is kiszolgálhatnák. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 16-a van, vasárnap, és irány Hollywood, ahol Britney félrerakta Madonna projektjét a parkoló pályára. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, és a születésnapos Madonna kezdi az órát Justin Timberlake-kel. Ez a 4 Minute.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, irány Hollywood, és jön Madonna, akinek egyébként ma van a születésnapja, Isten értesse a pop díváját, és jön egy másik díva is mellé, Britney, aki úgy néz ki, hogy a Madonna filmet parkoló pályára tette a saját filmjével, ugyanis a Woman in Me című memoráriának film adaptációja zöld utat kapott, Madonnáé pedig egy helyben topog, nem akarják megcsinálni az életrajzi filmet, ezt azzal indokolják egyébként, hogy az énekesnő, mármint Britney Spears sokkal aktuálisabb a közönség számára, a hírnév, a szívfájdalom, a családi árulás, valamint a túlélés, ezek mind a tökéletes receptet kínálják egy olyan produkcióhoz, ami garantált kassza siker lesz majd. Madonnánál pedig hát rengeteg munka, mert most már tudjuk, hogy lassan 2 éve dolgozik a forgatókönyvön, kiválasztotta a filmszereplőket, és meg is állapodott az Universal stúdióval, de végül nem hajlandóak finanszírozni a filmet, úgyhogy úgy néz ki, hogy Britney kicsit félretette a Madonnát, úgyhogy nem tudom, hogy ebből lesz-e majd személyes beef is egymás ellen, ki fog derülni, ez majd a jövő elhozza, én pedig a legjobb zenéket hozom most az Ébredés és a Napindítás mellé, itt lesz velem a Rascal Flatts és a Life is a Highway, na meg Nelly Furtado, ugyanis a közvetlen folytatás az övé, az I'm Like a Bird szól most tőle itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, a Coldplay ébresztett meg minket. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy rövid szünet, aztán folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem majd például az MVUG és a Free Your Mind, a közvetlen folytatás pedig a hírek után. A Fétleszé lesz, az Insomniát hozza majd a csapat. I can't get no sleep.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. Elismerték a pétervásárai tűzoltók munkáját. Emlékkövek az egri borászok tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Körültekintéssel választunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába vehetni.
1: Ismét díjazták a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs munkáját a Mátra-Derecskei Domokos napon. A helyi közösség családi rendezvényét immár 6. alkalommal tartották meg, az év tűzoltója elismerés pedig 3. adták át. A díjat idén Bárdos Szabolcs tűzoltó őrmester kapta meg áldozatos munkájáért. A rendezvényen a Recski önkéntes tűzoltók és az Aglia speciális mentő és tűzoltó csoport tagjai is bemutatkoztak. Az érdeklődők füstsátorban próbálhatták ki, milyen korlátozott látási viszonyok között tájékozódni, virtuális valóság szemüveggel pedig egy lakástűznél a szükséges helyes teendőket gyakorolhatták. A program egyik legnépszerűbb része a speciális mentők kutyás bemutatója volt. Adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Új emlékkövekkel tisztelegnek Egerben a borvidék kiemelkedő termelői előtt. A borászok borásza emlékköveket péntek este a vino kóstoló ünnep részeként avatták fel a kis dobótéren, a Minoriták hídjánál. Az egri borvidékről eddig 4 érdemelték ki a rangos borászok borásza címet: Lőrinc György, Kaló Imre, Tummerer Vilmos és Gál Tibor. Az elismerés különlegessége, hogy a díjazottról maguk a borászok döntenek. A hídon kialakított emlékhely az egri borkultúra meghatározó alapjainak állít maradandó emléket. Számolt be róla a Heol. Ma még folytatódik a hőség, térségünkben sok napsütésre és igazi strandidőre számíthatunk. Délután 35 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Az éjszaka is enyhe lesz, hajnalban 18-20 fok valószínű. A délies szél időnként élénk lehet. A nagy meleg azonban már nem tart sokáig. A jövő hét elején, vagyis holnaptól hideg front éri el térségünket, és záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Ele Junior K-Kevin és a Valmár közöse a Volt Pár alkalom. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap, a névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig Madonnát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Hontalan Állatok Világnapja, a következő órában pedig 9 óra után a sportvilágával látogatunk el. Nem sokára, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, ebből az órából is van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még Lionel Richie, a Just For You-val, na meg az M-Voog, a Free Your Mind-dal, ugyanis ők érkeznek most ide a Best-re.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a sportvilágába látogatunk el, és itt járt a Real Madrid a Ferencváros otthonában, egy barátságos mérkőzést játszott nem olyan régiben a két csapat egymással, és itt volt velük Roberto Carlos is, aki bizony-bizony mászkált Budapesten, úgyhogy jönnek a részletek, hogy a világsztár pontosan hol bukkant fel az egykori Real Madrid játékos, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például Britney és a Toxic.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Változásokkal rajtol a vármegyei foci szezon. Rengeteg a gyorshajtó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Több fontos változással kezdődik az új bajnoki idény a Hevesvár megyei labdarúgásban. A Gyöngyösi Liga értekezleten elhangzott, hogy az első osztály 12 csapattal rajtol, az alapszakaszt pedig rájátszás követi, a mezőnyt felső, középső és alsóházra osztják. Az utánpótlásban az U19-es korosztály helyét az U21-es bajnokság veszi át. Az új szezonban teljesen digitálissá válik az adminisztráció, így a versenyengedélyek, a regisztrációs kártyák és a sportorvosi engedélyek is elektronikus formában működnek. A klubok figyelmét arra is felhívták, hogy a sportorvosi vizsgálat megjelenése a rendszerben akár 72 órát is igénybe vehet. Komoly problémát jelent közben az aszály, amely miatt több vármegyei futballpálya kiszáradt. Ezek hitelesítésénél ezért elsősorban azt vizsgálják, hogy a talaj egyenletes, gondozott és biztonságosan használható legyen. Tudta meg a heol.hu. Csak nem 200 gyorshajtót szűrtek ki egyetlen délelőtt alatt az M3-as autópályán Hevesvár megyében. A rendőrök az útfelújítások miatt kialakított tereléseknél ellenőrizték a járművek sebességét. Ezeken a szakaszokon óránként 80 km a megengedett legnagyobb tempó. Az akció során összesen 196 szabályszegő autóst mértek be. A legnagyobb sebességgel közlekedő sofőr 137 km/órával hajtott a 80-as korlátozásnál. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik és megszűnik a kánikula.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy héttel ezelőtt itt járt a Real Madrid, méghozzá a Ferencvárossal játszottak egy barátságos mérkőzést, és Roberto Carlos is a spanyol királyi csapattal tartott, úgyhogy egy kicsit megnézzük, hogy merre járt a világ klasszis szupersztár, és természetesen a legjobb zenéket is hozom ebbe az órába. Kezdünk Santanáékkal, ez a Maria Maria. Szép reggelt!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Egy héttel ezelőtt szombaton a Real Madrid küldöttsége itt járt Budapesten együtt a csapattal, mert hogy egyébként a Ferencvárossal játszottak egy barátságos felkészülési mérkőzést a szezonra. José Mourinho lett az edző, de Roberto Carlos is benne volt ebbe a delegációba, és bizony tiszteletét tette Budapesten a Szent István Bazilikánál, hogy meglátogatta a spanyol klub egykori legnagyobb legendáját, Puskás Ferenc sírját, és találkozott egyébként a Real Madrid magyar rajongói társaságával is, két sráccal, úgyhogy igazán kiváltságosak azok a fiúk, akik elkaphatták Roberto Carlost. Ennyit a spanyol élcsapatról, és térjünk egy picit a Fradihoz, mert hogy ezt említsük meg, hogy sikeresen a lengyel csapatot is maguk mögé utasították a selejtezők során, úgyhogy az utolsó megmérettetés jön, méghozzá a Transospor török csapat ellen, akik bizony akkora névvel erősítettek, hogy nem biztos, hogy a Fradinak ez olyan egyszerű feladat lesz, ugyanis Mo Salah, Mohamed Salah náluk folytatja karrierjét, úgyhogy ez vár a Ferencvárosra, ami az Európa Ligát illeti, és a sportot teljesen magunk mögött hagyjuk, jöjjenek inkább a legjobb zenék. Itt lesz velem Dante Thomas a Miss Californiával, hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk Warren G-t, ez a Regulate, most itt a Best

Best FM a legjobb zenék. Coolio mutatta meg az érzelmes oldalát. A Cool and the Gang 2 hatjához nyújt hozzá zseniálisan, a folytatásba pedig a 90-es éveket magunk mögött hagyjuk, és a 2000-es évek egyik felejthetetlen slágere jön. Szerintem ez egy alappillér, hogyha a 2000-es éveket nézzük. Kellis és a Trick Me jön most itt a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a legjobb zenékkel folytatom, természetesen. Vasárnap is dübörög majd a Best hétvége, a következő órában például Robbie Williams-szel, no meg a Simply Red-del, a Sunrise-zal indulunk majd a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Még tombol a nyár a strandokon. 500-nál is több szabadtéri tűz Hevesben. A lakosságot is kiszolgálhatják az egri főzőkonyhák. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Rendkívül sok munkát adnak idén a vegetációs tüzek a hevesi tűzoltóknak. Az év eleje óta már 502 alkalommal riasztották az egységeket szabadtéri tűzesetekhez. A lángok összesen több mint 386 focipályányi területet érintettek. A héten legutóbb Gyöngyös halászon 2 hektáron égett a bozót, Kömlőn pedig csaknem 4 hektáron pusztítottak a lángok, és egy fáskamra is kigyulladt. A Vármegyei Katasztrófavédelem közleménye szerint a szabadtéri tüzek 99%-a emberi felelőtlenségre vezethető vissza. Hevesben továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres környezetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. A hatóság arra is figyelmeztet, hogy az útmenti száraz növényzetet akár egy eldobott, égő cigarettacsikk is pillanatok alatt lángra lobbanthatja. Ősztől átalakul és egységesebbé válik az önkormányzati óvodák étkeztetése Egerben. A Kertvárosi Intézményegység 4 tagóvodájának ellátása ismét az egri bölcsődei és óvodai intézményhez kerül. Ezzel valamennyi önkormányzati létesítmény étkeztetését saját rendszerben szervezik meg. Adta hírul a Heol. A városi főzőkonyhákon ezt követően is jelentős, naponta több mint 400 adagnyi szabad kapacitás maradhat. Felmerült ezért, hogy a konyhák a jövőben további intézményeket, közösségeket, vagy akár közvetlenül az egri lakosságot is kiszolgálhatnák. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 16-a van, és a legjobb zenéket pedig bekészítettem. Dübörög a Best hétvége, ebbe az órában például majd Robbie Williams-el, de itt lesz Beyoncé és Sean Paul közöse is. A kezdés pedig a brit Simply Ready, ez a Sunrise. Rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Beste FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és a Dobban a szív. Este 6 órakor, hogyha vasárnap, akkor is lesz Night Shift, nem kell izgulni. 2 óra mixel jönnek majd a srácok, és egy igazi levezetést adnak majd így a vasárnap hangulatához. Németi érkezik majd White Boy mellé, úgyhogy a lounge mixre lehet számítani, és akár ez a dal is majd megszólalhat. Ez az ibizai kedvenc, most a folytatásban Cadavez, itt a Beste. Cada!

árcsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megyek.

0: Dead.
1: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Robbie Williams. Szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 16-a van vasárnap. A névnaposok az Ábrahámok, a születésnaposok között pedig Madonnát köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Hontalan Állatok világnapja. A legjobb zenékkel pedig hamarosan érkezek. Csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Krisztina Aguilera, és a vasárnapi program is lehetne ez. Ugyanis a Car Wash-t hozza most ide Bestre majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. This is...

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig kezdetét veszi majd a mai közös utazásunk utolsó órája. Jönnek a legjobb zenék ott is, Will Smith is meg fogja hozni a kedvünket, természetesen a Man in Black-kel majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az Amerikai Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Tömegszerencsétlenség történt az M3-ason hajnalban. Érkeznek az adószámla kivonatok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Óriási, csaknem 56 méter magas Mária szobrot avattak Lengyelországban. A Konotopjei emlékmű Európa legmagasabb Mária szobrának számít. A több ezer tonna fehér betonból készült alkotást egy lengyel milliárdos házaspár finanszírozta. A szobrot zarándokhelynek és turisztikai látványosságnak is szánják. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Még kitart a kánikula, nagyrészt derült, napos idő várható, késő délutántól északnyugat felül már több felhő érkezhet. A csúcshőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Holnap tovább növekszik a felhőzet, az Alföldön azonban eleinte még több órára kisüt a nap. Napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután 26 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk, a legmelegebb délkeleten lesz. Kedden mérséklődik a kánikula 27-28 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek szuperül telik a vasárnapja. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 16-a van, és ezt az egy órát kell még kibírnunk közösen addig, hogy a vasárnapi ebéd hivatalosan is elkezdődhessen. Lehet, hogy valaki előre veszi. Egy biztos, hogy én most a legjobb zenéket veszem előre. Itt lesz Néo a szószikkel, a kezdés pedig Prince-é.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis szép szerelmes dala, a Fehér Rózsa, a folytatásban meg nosztalgiázunk, irány a 90-es évek, és jön egy olyan előadó csapat, aki éppen turnézik, méghozzá az MVG-gal közösen teszi mindezt, és ott van még a TLC is mellettük, de hát az MVG-gal közös daluk is van, bár most nem ezt adják elő, jön a Soba meg a Borsa, azaz a Salt and Pepper és a Let's Talk About Sex, ezzel megyünk tovább itt a Besten, rádiózunk együtt egész

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: Best FM a legjobb zenék. Coney Williams és a World Celebration után fel kell konferálnom Majoros Ritát, aki egy szűk 20 percen belül át fogja venni majd tőlem itt az irányítást. Szervusz, hogy telt a vasárnap? Megvan-e a gofrisütő? Beáldoztad-e magadat? Mert ezt nézegetted tegnap.
2: Az igazság, egyébként én is üdvözlök mindenkit, hogy igen, gofrit terveztem a hétvégére, és aztán rájöttem, hogy nekem elfekvőben van valahol egy, csak az a picit lustább típus vagyok, aki hát nagyon retkes, hát fogalmazzunk így, és úgy nagyon sokat le kellene róla sikálni, ez a inkább veszek egy újat, és aztán rájöttem, hogy de ez ennél nagyobb pazarlás igazából nem létezik, úgyhogy én nekifogtam, képzeld el a mai délelőttön, és kisikáltam, ez olyan kicserélős, hogy van egy szendvicssütő, egy panini sütő belseje, és egy gofrisütő, és azt így lehet cserélgetni, és hát igazából nekieresztettem a súrolót, és tökéletesen szép lett, és tökéletesen működik. Úgyhogy igen, volt gofri.
1: Büszke vagyok magadra, akkor most mindenkinek ajánlanék valamit így a vacsora elkészítéséhez. Nekem meleg szendvicssütőm van, és tudod, mit szoktam csinálni?
2: Na.
1: Teszek bele egy sütőpapírt,
2: igen,
1: és úgy nyomom össze, mert nem ilyen forma-szerű, hanem ilyen kis redős inkább, és csak így ilyen redőket,
2: ez a kis csíkos,
1: és arra tök jól bele lehet tenni ezt a sütőpapírt, összenyomja az ember, és akkor nem kell vele mondjuk ki, tökölni.
2: Hát egyébként igen, mert hogy akkor nem folyik bele a sajt, nem, hát igazából nem ég rá minden nagyjából, mert hogy ezt így kell elképzelni. Most már akkor ebben a szép verzióban akkor én is ezt fogom tenni, úgyhogy köszi a tippet.
1: Bár még csak az ebéd jön, de ez egy vacsorára teljesen jó ötlet volt tőlem, hogy meleg szendvics legyen, meg az, hogy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you capture it.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rúzsa, Magdi és az Elmegyek. Hát én is elmegyek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővi a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig vasárnap is Night Shift, méghozzá 2 óra Mixel, Whiteboy és Németi érkezik majd a lemezjátszóink mögé, utána pedig Bigfalvi Tamás vár mindenkit éjfélig. Horváth Zoltán, Hori Kicsekkol, mindenkinek további szép vasárnapot és jó étvágyat az ebédhez. Utoljára Ashert indítom, és szól a Yeah, visszhall!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnt a pályazár, újra járható az M3-as mezőkeresztesnél. Véradókat várnak a hosszú hétvége előtt. Szenzáció, magyar érem maratonfutásban az EB-n. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Feloldották a pályazárat az M3-as autópályán a mezőkeresztes csomópontnál, közölte az Útinform. A forgalom már két sávon halad Vásárosnamény felé. A leálló sávot azonban a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják. Hajnalban ezen a szakaszon hajtott árokba egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz, a járművön 59-en utaztak. A balesetben 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, 9-en súlyosan, további 37-en pedig könnyebben megsérültek. A sérülteket több környékbeli kórházba szállították. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: 40 éves jubileumát ünnepli idén a Sitkei Rock Fesztivál, amelyet augusztus 20-a és 22-e között rendeznek meg. Fellép többek között a Korál, az Ossian és a Lord. A fesztivált 1986-ban Balázs Fecó kezdeményezésére, a Sitkei kápolna megmentéséért hívták életre. Elképesztő teljesítmény, Vindics Tóth Lili ezüstérmet nyert női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A 27 éves magyar futó 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba. Szabó Nóra mindössze 18 másodperccel maradt le tőle, és a negyedik helyen végzett. Magyar maratonista legutóbb 1966-ban szerzett érmet Európa-bajnokságon. Akkor Tóth Gyula harmadik lett. Derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Holnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 26 és 36 fok között valószínű. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Dél is elmúlt, úgyhogy jöttem. Szép délutánt, jó étvágyat kívánni, és szuper hétvégét. Én Majoros Rita vagyok. Önök a Best FM-et hallgatják, és a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy vasárnap délután is ki tudjanak kapcsolódni. Mondjuk Whitney Houstonnal, vagy a Basement Jacks-szel, de jön Janet Jackson is hamarosan, a Jakarta pedig indítja az órát. És a délutánt jön az American Dreams. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, sőt, nagyon jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez. Nagyon remélem, hogy akár közben is Best FM-et hallgatnak, vagy ha már túl vannak rajta, akkor a siesta mellé is szólhatnak a legjobb zenék. Én nagyon remélem, hogy velem tartanak, együtt hallgatjuk mondjuk a Unique dalát, jön az úton, itt lesz Janet Jackson is hamarosan, mindenféle érdekességet hozok, előtte még Whitney Houston dala szól, My Love Is Your Love, itt a Best FM-en. Szép napot mindenkinek, és jó hétvégét!

0: Best FM a legjobb zenék. Vasárnap délután is sokan ülnek és ültek autóba, úgyhogy legyen mindenki óvatos az utakon. Sokan tartanak majd a Balatonról is hazafelé, úgyhogy legyen mindenki óvatos, ha pedig információja van, lát valamit az utakon, az utak mentén, és megosztaná velem, ezt nagyon megköszönöm. 0620 55 55 155 a számunk. Én pedig ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra van, jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy nagyon-nagyon elpörgött már ez a délután, vagy legalábbis ez az első óra, mintha csak egy perc lett volna. Na de a következő órában itt lesz Charlie és a Mindenki Valakié. És jön majd a Black Street is Dr. Dre-vel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több szabadtéri tűz is volt az elmúlt 24 órában hazánkban. Zarándokokat szállított a lengyel busz, amely felborult hajnalban az M3-ason. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 12 ember meghalt egy életveszélyesen, 9 pedig súlyosan megsérült az M3-as autópályán történt buszbalesetben, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A lengyel turista busz hajnalban Mezőkeresztes térségében borult árokba. A helyszínre 14 mentőegységet riasztottak, a sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A miniszter felfoghatatlan tragédiának nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Országszerte több szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, Sói és Öskü között több száz hektáron égett a bokros terület. A feltámadó szél miatt az erdőben izzó füstölgő gócok alakultak ki. Eger-Baktán csak nem 6 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ott melléképületeket, kerteket és járművet is elért a tűz. Szegeden egy vasúti töltésnél csaptak fel a lángok, majd átterjedtek a közeli erdősávra is. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Két magyar tollas labdázó is pályára lép a holnap kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes egyaránt ott van a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német ellenféllel találkozik az első fordulóban. Jó Melinda, a Magyar Szövetség főtitkára szerint mindkét játékosnak reális esélye van a továbbjutásra, ehhez azonban jó formára és kevés hibára lesz szükség. A világbajnokságot Új Delhiben rendezik meg, és jövő vasárnapig tart. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felől felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után járunk, szép délután mindenkinek, Majoros Rita vagyok, jöhet egy kis Charlie, mindenki valaki év, na énekeljük együtt. De itt lesz Florida is, és a Good Feeling jön majd, Amy Winehouse is, most pedig Avril Lavigne indítja az órát. Hamarosan mindenféle közlekedési infót hozok, de előtte itt a Complicated, én pedig csodás étvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel.

Best FM a legjobb zenék. Jöhet egy kis desszert ebéd után, mert hogy a héten megválasztották Magyarország tortáját, és a bíbor fehéret választott a győztesnek a zsűri egy gyulai cukrászdából, az alkotók pedig Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László. Egyébként az édesség középpontjában az erdélyi gyümölcsök, a túró és a tejföl állnak. Az alapot vajban gazdag felvert piskóta adja, amelyre kerül egy sejmes tejfölös musz, amelyben a rögös túró is helyet kap. A tortát erdélyi gyümölcsös zselé réteg teszi teljessé, amelyhez édes ribizli bort is felhasználtak. Hát bevallom őszintén, kicsit nehéz volt úgy elmondani ezt, hogy ne nyeljek nagyjából ötöt egymás után. Alig várom, hogy megkóstoljam. Ugye augusztus 20-a környékén vagy után már ezeket is meg lehet kóstolni, de nem csak ezt, mert hogy van nekünk egy Magyarország cukormentes tortája is, ami pedig a szilvafácska nevű torta lett. Ez pedig egy balatongyöröki cukrászdából érkezett, Puhovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotása. Ez egy különleges ízutazás, így írtak róla. Rétegről rétegre bontakozik ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját egy könnyed fahéjas musz fogja össze, míg a zöld tea finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat ad a kreációhoz. Úgyhogy hú, hát ezt is nehéz volt így végigolvasni, anélkül, hogy ne szaladt volna össze a számban minden. Szóval gratulálok az alkotóknak, alig várom, hogy az idei évben is megkóstoljam őket. Nagyon-nagyon szeretem végigkóstolni egyébként ezeket a tényleg szó szerint műalkotásokat, úgyhogy tényleg gratulálok. Önök egyébként eddig melyik Magyarország tortáját találták a legfinomabbnak? 0620-55-55-155. Jöhetnek ide a szavazatok. Na meg, Patricia McNeil dala. Someone loves you, honey. Itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. A tegnapi naptól lezárták a Műegyetem rakpartot, és 22-én 8 óráig, este 8 óráig zárva tartják az augusztus 20-a és az azt körülvevő programok miatt a Lánchíd utcát és a Várkert rakpartot is 19-től szerdától lezárják, majd 23-a vasárnap 16 óráig. Úgyhogy Budapesten többfelé kell egyébként, nem csak itt lezárásokra és korlátozásokra számítani, de jövök még információkkal. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Valakinek van még infója, köszönöm, ha ír vagy hív. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz velünk a Black Eyed Peas és a Pump It. És zenél majd a kelemen kabátban is jön az úton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Busztragédia az M3-ason, őrizetben a sofőr. Egyre jobban bírják a szúnyogok a hőséget, de van megoldás. Egy perc a limit, felpörgetik a videóbírót. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Lengyel zarándokokat szállított az M3-ason felborult autóbusz. Éjszaka történt a szerencsétlenség Borsodabaui Zemplénben, a sztráda 139-es kilométere közelében. 12-en meghaltak, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba. 37-en könnyebben sérültek. Zarándok úton voltak Bosznia-Hercegovinában, onnan tartottak hazafelé. A sofőr valószínűleg elaludt, ez okozta a tragédiát. Őrizetbe vették. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, amikor a természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják a lárvákat. Részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
2: Nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
1: Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az orosz-ukrán háború kitörése óta számos drón sértette meg Románia légterét, a legtöbb most nyáron. Az egyiket Bukaresttől 100 kilométerre ártalmatlanították a múlt hónap végén. Kevesebb, gyorsabb és egységesebb videóbírós döntéseket ígér a következő idényre az Európai Labdarúgó Szövetség. A játékvezetői bizottság vezetője szerint egy-egy vitatott eset VAR ellenőrzése legfeljebb egy percet vehet majd igénybe. Roberto Rossetti hangsúlyozta, az egyértelmű és nyilvánvaló tévedéseket akarják kiszűrni, semmi mást. Viszont az eddigiekhez képest alaposabban áttekintik majd az előzményeket, mondjuk egy-egy párharc elemzésekor. A drukkerek eligazodását is segítik. Az UEFA egy kintő oldalt indított honlapján, ahol példavideókkal szemléltetik a vitatott eseteket és megítélésüket. Ma még marad a száraz, meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen, hétfőn szorványosan egy-egy zápor, zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front, országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk, szép napot mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Hogy telik a vasárnap délután? Remélem, hogy igazán kellemesen, és ki tudnak kapcsolódni egy kicsit a Best FM legjobb zenéivel, például Jerry Halliwell-lel, vagy éppen a Simply Red-del, de Coolio is érkezik hamarosan. A Black Eyed Peas pedig felpörgeti a napot, már is itt a Pump It. Szép hétvégét!
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék. Van az a szerelem, amikor az ember már nem is nagyon tudja szavakba önteni, hogy mennyire szereti a másikat. Csak annyit szoktunk kérdezni, hát nem elég ez? Ha nem is tesszük fel a másiknak a kérdést, de azért szerintem magunkban néha azért elgondolkodunk ezen. A Steamfield 99-es dala érkezik, ez az Ain't That a Lot of Love, ami nagyjából pontosan ezt a kérdést boncolgatja, ráadásul egy igazán lüktető, ilyen soul popos köntösben. Úgyhogy érkezzen egy kis 90-es évekbeli lüktetés, így ide a vasárnap délutára, a délutáni siestába, vagy a kávé mellé. Simply Red, Ain't That a Lot of Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ígértem még pár információt az augusztus 20-ai lezárásokkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy augusztus 20-ai esti ünnepség idején korlátozhatják majd a felső rakpartok és a belvárosi utcák forgalmát. Erre azért gyanítom, hogy lehetett készülni, illetve lezárják augusztus 20-án csütörtökön 19 órától az Erzsébet hidat, aztán 17 órától majd a Margit hidat is, úgyhogy ezzel kell számolni Budapesten. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat ma is. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Hát úgy tűnik, hogy mi magyarok nagyon sokszor ültünk be a mozikba eddig, 2026-ban, így az első fél évben, mert hogy volt egy összesítés, hogy mi az, amit a legszívesebben néztek a magyar mozinézők. Hát több mint 1 milliárd forint bevétellel, a 85%-os értékeléssel a Michael volt a magyarok kedvence az első fél évben. Az életrajzi film Michael Jackson korai éveit mutatja be, a The Jackson 5-től kezdve a szóló karrierje csúcsának számító Thriller, vagy éppen a Bad albumokig, úgyhogy hát én még nem láttam, bevallom őszintén, de rajta van a listámon, ha önök pedig ajánlanák, akkor mindenképpen írják meg, én pedig ajánlom addig is Michael Jackson egyik számomra legkedvesebb dalát, itt a Best FM-en szól a You Rock My World.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Óvatosan választunk szúnyogriasztót. Elismerték a pétervásárai tűzoltók munkáját. Emlékkövek az egri borászok tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Körültekintéssel választunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
4: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálka hátjára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába veheti.
3: Ismét díjazták a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs munkáját a Mátra-Derecskei Domokos napon. A helyi közösség családi rendezvényét immár 6. alkalommal tartották meg, az év tűzoltója elismerés pedig 3. adták át. A díjat idén Bárdos Szabolcs tűzoltó őrmester kapta meg áldozatos munkájáért. A rendezvényen a Recski önkéntes tűzoltók és az Aglia speciális mentő és tűzoltó csoport tagja is bemutatkoztak. Az érdeklődők füstsátorban próbálhatták ki, milyen korlátozott látási viszonyok között tájékozódni, virtuális valóság szemüveggel pedig egy lakástűznél a szükséges helyes teendőket gyakorolhatták. A program egyik legnépszerűbb része a speciális mentők kutyás bemutatója volt. Adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Új emlékkövekkel tisztelegnek Egerben a borvidék kiemelkedő termelői előtt. A borászok borásza emlékköveket péntek este a Vino kóstoló ünnep részeként avatták fel a kis dobótéren, a Minoriták hídjánál. Az egri borvidékről eddig 4 érdemelték ki a rangos borászok borásza címet: Lőrinc György, Kaló Imre, Tummerer Vilmos és Gál Tibor. Az elismerés különlegessége, hogy a díjazottról maguk a borászok döntenek. A hídon kialakított emlékhely az egri borkultúra meghatározó alakjainak állít maradandó emléket. Számolt be róla a Heol. Ma még folytatódik a hőség, térségünkben sok napsütésre és igazi strandidőre számíthatunk. Délután 35 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Az éjszaka is enyhe lesz, hajnalban 18-20 fok valószínű. A délies szél időnként élénk lehet. A nagy meleg azonban már nem tart sokáig. A jövő hét elején, vagyis holnaptól hideg front éri el térségünket, és záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Hogyha lehet hinni az előrejelzéseknek, akkor a következő egy hétben ilyen melegre nem kell számítanunk, mint a mai napon. 34 fokot mutatnak most a hőmérők itt Egerben. Kezdünk, íme a Superfunk elsőként.
2: 100,7 Best FM.

Ez a 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

15 óra 24 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. 34-35 fok, ennyi van itt Egerben. Hivatalos adatokat nézek, több oldalon is megnéztem, időjárás előrejelző oldalon. Az országban körülbelül mindenhol hasonlót kell elképzelni. Amiben különböztünk, azok a hajnali hőmérsékletek, mert hogy rengeteg vármegye megkapta a citromsárga riasztást magas középhőmérsékletre. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 25 Celsius fok fölött alakul. Ebben mi nem tartozunk bele. Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj Zemplén vármegye. Itt mi egészen jól el vagyunk az északi, észak-keleti országrészben, viszont a többi vármegyében nagyon meleg volt az este is. Nálunk 16-17 fok volt a leghűvösebb, hogyha jól láttam itt a különböző oldalakon. A folytatásban pedig állítólag csapadékot kapunk, meg is van a citromsárga riasztásunk Heves vármegyére a holnapi napra. Ez nem azt jelenti, hogy ahogy éjfélt üt az óra, már is jön a csapadék. Én szerintem majd valamikor délután vagy az esti órákban, és amit én láttam, ott sem nagy százalékban mondják, viszont itt a környékünkön már több helyen előfordulhat. Hát az elsődleges veszélyforrást azt a villámlás jelenti, lehet, hogy tényleg csak egy dír-dúrt hallunk majd, és csapadékot nem, pedig azért itt már nagyon el kellene Egerben is, hogy essen nagyobb mennyiségű csapadék. Ez lesz tehát a hétfői napunkon, amikor megleszünk egy olyan 30 fok körüli csúcshőmérséklettel, és akkor jön a kedd, amikor visszahűl az egész, és egy olyan 25-26 lesz a csúcshőmérséklet. Tehát, hogyha valaki strandolni szeretne a következő héten, akkor azt ne a keddi napon tegye. Nem azt mondom, hogy fázni fogunk, viszont ahogy egyre jobban közeledünk majd a hétvégéhez, annál jobban melegszik majd a levegő. Szerintem már nem fog visszatérni ez a 34-35, jaj nem, nem az év hátralévő napjairól beszélek, hanem csak mondjuk a következő egy hétről. Tehát ilyen 30 fok körüli hőmérsékletekkel megyünk, kivéve a keddi napot a jövő héten. Érdemes megnézni mindig az előrejelzéseket, minél közelebb vagyunk valamihez, annál tutibb. Jaruzsa Magdi, előtte pedig Héme az Eternal, nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, kellemes hétvégét!

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 16-a van, ma van Szent Rókus ünnepe, és ma van a Hontalan Állatok Világnapja is. 1992 óta emlékeznek meg róluk egy amerikai szervezet kezdeményezésére. És ma ünnepelnek névnapot, ha már Szent Rókust említettem, Rókus névnap van, Ábrahám névnap van, és meg annyi más névnap. Őket nem biztos, hogy megtaláljuk a naptárban, ezért is hoztam így szépen egy csokorban. Ábrán, Áhím, Amelita, Csépán, Diomed, Ibrahim, István, Joachim, Joachim, Rokko, Stefán, Szeréna, Szerénke, Szerénusz, Szira, Szirka, Szirom, Szironka, Teodor és Ugor nevű kedves hallgatóinknak is nagy-nagy ölelés. Az Ábrahám, és akkor visszaugrok a fő névnaposokra, egy héber eredetű név, a Biblia szerint Ábrahám patriarkától származtatják a zsidó népet, eredeti neve Ábrám, a jelentése sokaság nép atya, mindent feláldoznak a családjukért, nem fontos számukra a karrier, de az anyagi biztonság az fontos. Gyengéjük a szerencsejáték, ez mindenféle fórumon. Az Ábrahámokról mondja ezt a számmisztika nevük elemzése után. A Rókus egy germán eredetű név, a Rochwald név rövidült és latinosított Rochus formájából származik. Férfi név, a jelentése kiált, üvölt. Legfontosabb céljuk a világ jobbátétele, az ellentétek megszüntetése, és ezért bármikor tesznek, és tenni is képesek. A váratlan felemelkedés, az elérhetetlennek vélt siker, és a gazdagság megtalálása, ez is fontos nagyon-nagyon számukra az életük során. Ők is névnaposok ma, és ott vannak a naptárban, Isten éltesse őket sokáig. A kutyusok közül a Doki és a Lessi nevűek, a cicák közül a D'Artagnan és a Lord nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi, cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Gombóc nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, megtudjuk, mi jellemző azokra az oroszlánokra, akik augusztus 16. napján születtek. Az erényeik, hogy nagyon praktikusak, hódítóak és elevenek. A hibáik, hogy sokat lázadoznak, és van egyfajta túlzás bennük. Az egészségi állapotuknál fejfájás, migrén, ami többször előfordulhat, krónikus arcüreg gyulladás, ezt is írja a könyv. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy kiválóak orvosnak, ezen belül is mondjuk fogorvosnak, pilótának, sofőrnek és katonának is tökéletesek lehetnek, vagy éppen azok. Nézzük, hogy kik ünneplik a születésnapjukat a mai napon. Én csak azokat tudom mondani, akikre felhívták a figyelmet, és remélem, hogy küldik is nekem folyamatosan majd, hogy ki az, akit megemlítsünk, mert itt van Egerben, a környéken, vagy netalántán interneten tud bennünket hallgatni. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Rostás be a pirost, a mai nap szülötte, nagy-nagy pusszantás neki. Remélem, hogy félfüllel hallgat bennünket, és valami jó kis buli lesz neki a mai napon. Isten éltessen sokáig. Ma van Giber Attiláné, Évusnak is a születésnapja. Minden szépet és jót neki, nagy-nagy pusszantás. Ma van Katona Benjaminnak is a születésnapja. Benjikém, szép napot neked, és remélem, hogy családdal már a tortához készülődtök. Ma van Tóth Balázsnak is a születésnapja, neki is nagy-nagy puszi, remélem, hogy itt van, itthon anyával és a tesójával együtt ünnepelnek. Zele Ádám is augusztus 16-án született, őt is Isten éltesse sokáig, és azt hiszem, hogy mindenkit felsoroltam, ha nem, 0620-355-6555-ös írjanak nekem. Érkezik a Fun Loving Criminals itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, még augusztus 18-áig, keddig megnézhetjük a Mohács 500 című szabadtéri vándor kiállítást. A kiállítás 8 tablón keresztül mutatja be Magyarország egyik legmeghatározóbb történelmi eseményét, amelyet megtalálunk itt Egerben a Gárdonyi Géza téren. A látogatók megismerhetik a Mohácsi csata előzményeit, a hadjárat legfontosabb eseményeit, a tömegsírok legújabb régészeti és antropológiai kutatási eredményeit, valamint azt is, hogy miként él tovább Mohács emlékezete napjainkban. A tárlat a legfrissebb történettudományi kutatásokra épül, a kihelyezett információs táblák magyar és angol nyelven is olvashatók, sőt QR kódok segítségével is megtudhatunk többet háttéranyagokról, digitális tartalmakról. Mohács 500 című szabadtéri vándor kiállítás keddig augusztus 18-áig a Gárdonyi Géza téren, itt Egerben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Változásokkal rajtol a vármegyei foci szezon. Rengeteg a gyorshajtó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
3: Itt egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
2: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Több fontos változással kezdődik az új bajnoki idény a Hevesvár megyei labdarúgásban. A Gyöngyösi Liga értekezleten elhangzott, hogy az első osztály 12 csapattal rajtol, az alapszakaszt pedig rájátszás követi, a mezőnyt felső, középső és alsóházra osztják. Az utánpótlásban az U19-es korosztály helyét az U21-es bajnokság veszi át. Az új szezonban teljesen digitálissá válik az adminisztráció, így a versenyengedélyek, a regisztrációs kártyák és a sportorvosi engedélyek is elektronikus formában működnek. A klubok figyelmét arra is felhívták, hogy a sportorvosi vizsgálat megjelenése a rendszerben akár 72 órát is igénybe vehet. Komoly problémát jelent közben az aszály, amely miatt több vármegyei futballpálya kiszáradt. Ezek hitelesítésénél ezért elsősorban azt vizsgálják, hogy a talaj egyenletes, gondozott és biztonságosan használható legyen. Tudta meg a hevol.hu. Csak nem 200 gyorshajtót szűrtek ki egyetlen délelőtt alatt az M3-as autópályán Hevesvár megyében. A rendőrök az útfelújítások miatt kialakított tereléseknél ellenőrizték a járművek sebességét. Ezeken a szakaszokon óránként 80 km a megengedett legnagyobb tempó. Az akció során összesen 196 szabályszegő autóst mértek be. A legnagyobb sebességgel közlekedő sofőr 137 km/órával hajtott a 80-as korlátozásnál. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik és megszűnik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Roli Csek Judit vagyok, a Zsórinál újból sebességmérés. Ha bármilyen információjuk van, 0620-355-6555-ös, innen Egerből, a környékből minden jöhet. Irány a 90-es évek, itt van a Labus és a Be My Lover.
0: 100,7 Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

16 óra 24 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Útfelújítások, útlezárások itt Egerben, a négysávosok, kétsávosok lesztek, csak óvatosan. Az óra elején említettem, hogy a Zsórinál, az egyenesben van egy sebességmérés, és érkezett nemrég egy újabb információ, hogy mérnek Noszvaj belterületén is. 06 2355 65 55-ös. Írjanak vagy hívjanak, ha bármi van, itt a Daft Punk.

0: Yeah!
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hogyha a közösségi oldalon jártak, vagy éppen friss információkat olvastak, bizonyára önök is látták, hogy súlyos közúti baleset történt az éjszaka az M3-as autópályán Mezőkeresztes térségében. Ez tőlünk egy 35-37 kilométerre található igaz Borsod-Abaúj Zemplén vármegyében. Egy lengyel autóbusz szenvedett balesetet, amelynek következtében több ember életét vesztette, és számos sérült, szorult kórházi ellátásra. Wagner Ákos polgármester úr oldalán pedig olvasható, hogy a Markot Ferenc oktató kórház és rendelő intézet is fogadott sérülteket. A legfrissebb információk szerint és a kórház tájékoztatása szerint összesen 11 beteget láttak el, közülük egy embert már elbocsátottak, 4-en a konzulátus által szervezett elszállításra várnak, 6 sérültet pedig továbbra is traumatológiai osztályon ápolnak, egyikük hamarosan műtéten esik át. Hogy pontosan mi történt és miért következett be a baleset, erről még nem tudunk információkat, viszont arra kérek mindenkit, hogy ne is találgassanak. Ezek alatt, a posztok alatt nem kell kommentelni. Főleg nem úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi okozta ezt a súlyos balesetet. A Deep Dish érkezik, és a Flashdance itt nálunk a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, még augusztus 18-áig, keddig megnézhetjük a Mohács 500 című szabadtéri vándor kiállítást. A kiállítás 8 tablón keresztül mutatja be Magyarország egyik legmeghatározóbb történelmi eseményét, amelyet megtalálunk itt Egerben a Gárdonyi Géza téren. A látogatók megismerhetik a mohácsi csata előzményeit, a hadjárat legfontosabb eseményeit, a tömegsírok legújabb régészeti és antropológiai kutatási eredményeit, valamint azt is, hogy miként él tovább Mohács emlékezete napjainkban. A tárlat a legfrissebb történettudományi kutatásokra épül, a kihelyezett információs táblák magyar és angol nyelven is olvashatók, sőt QR kódok segítségével is megtudhatunk többet háttéranyagokról, digitális tartalmakról. Mohács 500 című szabadtéri vándor kiállítás keddig augusztus 18-áig a Gárdonyi Géza téren, itt Egerben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Még tombol a nyár a strandokon. 500-nál is több szabadtéri tűz Hevesben. A lakosságot is kiszolgálhatják az egri főzőkonyhák. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 16-a van, vasárnap. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
4: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
3: Rendkívül sok munkát adnak idén a vegetációs tüzek a hevesi tűzoltóknak. Az év eleje óta már 502 alkalommal riasztották az egységeket szabadtéri tűzesetekhez. A lángok összesen több mint 386 focipályányi területet érintettek. A héten legutóbb Gyöngyös halászon 2 hektáron égett a bozót, Kömlőn pedig csaknem 4 hektáron pusztítottak a lángok, és egy fáskamra is kigyulladt. A Vármegyei Katasztrófavédelem közleménye szerint a szabadtéri tüzek 99%-a emberi felelőtlenségre vezethető vissza. Hevesben továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres környezetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. A hatóság arra is figyelmeztet, hogy az útmenti száraz növényzetet akár egy eldobott, égő cigarettacsikk is pillanatok alatt lángra lobbanthatja. Ősztől átalakul és egységesebbé válik az önkormányzati óvodák étkeztetése Egerben. A Kertvárosi Intézményegység 4 tagú óvodájának ellátása ismét az egri bölcsődei és óvodai intézményhez kerül. Ezzel valamennyi önkormányzati létesítmény étkeztetését saját rendszerben szervezik meg. Adta hírul a Heol. A városi főzőkonyhákon ezt követően is jelentős, naponta több mint 400 adagnyi szabad kapacitás maradhat. Felmerült ezért, hogy a konyhák a jövőben további intézményeket, közösségeket, vagy akár közvetlenül az egri lakosságot is kiszolgálhatnák. Ma még nagyon meleg lesz az idő térségünkben. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként jelenhetnek meg felhők. A szél napközben több felé megélénkülhet. A következő napokban azonban jelentős változás érkezik az időjárásban. Egy hidegfront hatására záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és megszűnik a kánikula.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Ma még napos meleg, holnap pedig jön a csapadék, igaz nem napközben, majd az esti órákban. Itt a legfrissebb előrejelzések szerint, és alig lesz 30 fok. Jelenleg 34 van itt Egerben. Kezdünk, itt van a Product, GMB és Santana.
0: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Egyre több helyen olvasni, egri oldalakon, az egerhírek.hu-n is megjelent a mai nappal, hogy mire számíthatunk augusztus 20-án itt Egerben, államalapító Szent István királyunk ünnepén. Több program is lesz, és várja az egrieket, az ide látogatókat. Az ünnepi események délelőtt 10 órakor kezdődnek az egri bazilikában, ahol ünnepi szentmisét tartanak. Este 7 órától rendezik meg a városi díszünnepséget, az eseményen Wagner Ákos polgármester mond ünnepi beszédet, majd kitüntetéseket és díjakat adnak át. Ezt a díszünnepséget a Dobótéren felállított kivetítőn élőben is követhetik az érdeklődők, és ezután este 8 órától érkezik a Péli Barna duó, majd lesz a tűzijáték 9 órától, és utána pedig a színpadon a Lóci játszik. És mint említettem, a programokat, a részleteset megtalálják például az egerhírek.hu oldalon. Nálunk pedig újból dalok, itt a 100,7-en 1998-ba ugrunk vissza, itt van a Moloko és a Sing It Back. Kellemes vasárnap délutánt mindenkinek!

Múl felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Idén is lesz Fákiás király köszöntő, az Egri Lokál Patrióta Egylet és az Egri Fertály Mesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen élesztette újjá ezt az ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. A program 18 óra 30 perckor kezdődik a dobótéri Minorita templomban egy ünnepi műsorral, utána este 7 óra környékén pedig a résztvevők közösen fákiákkal felvonulnak az Egri várba. A megemlékezés részeként koszorút helyeznek el Imre király emléktáblájánál, felcsendül a Boldogasszonyanyánk, valamint a szózat is. Mindez jövő héten szerdán, 19-én itt Egerben. Jön Mario Vinens és az I Don't Wanna Know itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

Itt Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, a lounge stílusú zenékkel, White Boy-jal és Németivel, 6 és 8 óra között én pedig megyek. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Védekezés a Dunán, várják a felajánlásokat, gyújtogatókat vettek őrizetbe Horvátországban, extra adót vetnének ki saját magukra brit milliómosok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain dolgozók számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot, adta hírül közösségi oldalán a kormány. Tegnap kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, illetve a fenékküszöb építést a folyón. Több száz műszaki, vízügyes, biztonsági szakember, szállítók és katonák összehangolt tevékenységéről van szó. Az első mérések azt mutatják, hogy az apadás ellenére emelkedett a vízszint az erőműnél. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a beavatkozás nélkül már ma éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig a teljes lekapcsolás fenyegetne. A gyanú szerint elaludt a sofőr, ezért borult az árokba a lengyel zarándokokat szállító busz éjszaka az M3-ason. Még vizsgálják a részleteket, de a vezetőt még ma őrizetbe veszik. Borsodban a Strada 139-es kilométere közelében történt a szerencsétlenség. A tragédia 12 életet követelt, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba, 37-en könnyebben sérültek meg. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egyre több brit milliómos kész arra, hogy több adót fizessen a jövőben. Az elmúlt hetekben tucatnyian csatlakoztak az egykori futballsztár Gary Lineker felhívásához. Nyílt levélben arra kérték a miniszterelnököt, hogy a keményen dolgozó kisemberek helyett a leggazdagabbak terheit növeljék. Javaslatuk szerint átszámítva 4,3 milliárd forintos vagyon felett ez 2%-os adót jelentene, és óriási pluszbevételt hozna a brit költségvetésnek. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620555555 Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Úgy tűnik, lejtmenetben a panellakások ára. Veszélyes parazita támadja a házi állatokat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Hónapok óta folyamatosan csökken a panellakások ára, februárban tetőzött, azóta viszont tartós lejtmenetet lehet rögzíteni az adásvételek alapján. Az egyik ingatlan közvetítő friss összesítése szerint a csúcson az átlagos négyzetméter ár alig 11%-kal maradt el a téglaépítési otthonokétól, azóta viszont ismét nyílik az olló. Összességében alig érzi meg mindezt a piac, akik lakást vennének, nem járnak jobban most, mint mondjuk az év elején, sőt, nagyjából 1%. Még emelkedtek is az árak. A házi állatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen, az élősködők nyáron kifejezetten aktívak és veszélyes betegségeket terjeszthetnek, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. Különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban oldatok, lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére amerikai kutatók. Tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis tulajdonképp hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra, ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak akár nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság, így a teszt és folytatódik. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Paks kritikus napokra készülhetünk, fel kell számolni a ház körüli szúnyogkeltetőket. Megszerezte harmadik aranyát Kós Hubert az úszó Európa bajnokságon. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán ismét emelkedhet majd a vízszint. Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány az éjszakai busztragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
2: Ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
1: Kós Hubert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság zárónapján, őrült hajrában védte meg címét, és 3 elsőséggel zárja a kontinens viadalt. Milák Kristóf szintén ma este egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorson, miután a héten már bezsebelt 2 arany és 1 bronzérmet az EB-n. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, legyen egy csodálatos vasárnap estétek, egy olyan vasárnap este, amikor már nincs sok hátra, hogy a gyerekek újra mennek iskolába, óvodába, és a többi, és a többi, és a többi. Istenem, de jó is ez! Na, a Limp Bizkit kell!
3: Ez a Night Shift, a

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, akik korán kelnek, már tapasztalták azt, hogy egyre később lesz világos, aki pedig később megy valahova, az már azt tapasztalta, hogy egyre korábban lesz sötét. Hát ilyen ez, amikor megyünk ki a nyárból, bele ebbe a csodálatos őszbe, persze ez idézőjelbe téve. Na mindegy is, nem akarok belemenni, egy a lényeg, hogy jön nálunk most Robbie Williams, ez a Millennium.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, amikor Jennifer Lopez megírta a Love Don't Cost a Thing című dalát, akkor szerintem nem gondolt arra, hogy egy válás mennyibe kerülhet, pedig aztán ő jó pár ilyenen túl van. Úgyhogy ennyi bennye, Jennifer, micsoda paradoxon ez tőled?

Koronázatlan királynője és a pop koronázatlan hercegnője. Mind a kettőnél valamilyen szinten elmentek otthonról, Britney Spearsnél kicsit jobban. Madonna meg egyszerűen nem hajlandó elfogadni, hogy az idő előre megy, nem pedig hátra. Jön a Mi Against the Music!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Szünet nélkül dolgoznak Paksnál, több vizet terelnek a Dunába, fenyves erdő gyulladt ki Veszprém közelében, rakétázók okozhatták a pusztító tüzet Dalmáciában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik a vízszintet így. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, zajlik a 2 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán, több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálataink közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Fenyves erdő és száraz növényzet gyulladt ki Veszprém Gyulafirátótnál. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint mintegy 10 hektár égett. A tűz egy ideig lakóházakat is veszélyeztetett. A veszprémi és a Balaton fűzfői tűzoltók a Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett már körülhatárolták a lángokat. Egyre valószínűbb, hogy tűzijáték okozta a pusztító erdőtüzet néhány napja a dél-horvátországi Omis térségében. Előkerült egy videó, amelyen fellövik a rakétákat, majd rögtön ezután felcsapnak a lángok a közeli erdőben. A tűz jelentős kárt okozott, egy ember meghalt, és sok helybérit, valamint turistát is ki kellett menekíteni az övezetből. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az Egyesült Államok lesz idén a Mesterségek ünnepe rendezvénysorozat díszvendége a Budai Várban. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója előtt tisztelegtek a szervezők a meghívással. 18 művész mutatja majd be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Lesz többek között hímző és kerámia bemutató jövő csütörtöktől vasárnapig. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem itt vagytok, remélem jól vagytok, és remélem tetszenek a legjobb zenék, amivel elbúcsúzunk a hétvégétől. Most Pitbull kezdi ezt az órát, ez az I Know You Want Me. Na gyerünk!
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak dolgok, amik változnak, és vannak dolgok, amik nem változnak. Vannak, akik tudnak változni, vannak, akik nem tudnak változni. És sajnos azon nem tudunk változtatni, hogy Tupac Shakur túl korán hagyta itt ezt a világot, és nem tudott többet alkotni, pedig szerintem még lett volna

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a zenekar, aki ezzel a dallal még egyben volt, úgyhogy nagyon jók voltak, aztán Fergie kivált belőlük, és egyszerűen azóta én legalábbis nem tudom őket szeretni. Nem tudom, hogy miért, pedig nagyon próbáltam, de nem megy. És kész, nincs mit tenni. Don't Lie, ez a dal címe.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Lenny Kravitz és a Flyaway szerintem ugyanolyan, mint a Bud Spencer filmek. Körülbelül 300 év múlva is szeretni fogjuk, 300 év múlva is lejátszák majd a rádiók, hogyha azok még egyáltalán lesznek, és 300 év múlva is egy remek mű lesz. És pont. Viszont most megyünk tovább, ezt kérem szépen Estelle és az American Boy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Paks kritikus napok előtt állunk, autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Egy arany, egy ezüst pazarul zárták a mieink az úszó EB-n. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az előrejelzések szerint az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet majd a vízszint. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egymás után szerezték az érmeket a mieink. Kós Hubert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság zárónapján, őrült hajrában védte meg címét, és 3 elsőséggel zárja a kontinens viadalt. A 16 éves Pápai Olivér is pazarul ment, országos csúccsal ezüstérmet szerzett 400 gyorson. Milák Kristóf egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorson, miután a héten már bezsebelt 2 arany és 1 bronzérmet az EB-n. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, az első félidő oda, viszont jön a második félidő, felfrissülve, új erőre kapva. Ja, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és elbúcsúzunk a vasárnaptól. Érkezik most, hölgyeim és uraim, a Deep Swing, ez az In The Music. Na, akkor
2: hajrá! Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy holnap kiket kell felköszönteni névnap alkalmából. Na kérem szépen, Jácintok ünnepelnek, viszont fel lehet még köszönteni az Arikákat, az Emiliánákat, a Hetényeket, a Kármánokat és az Etéket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod. Most pedig érkezik nálunk Will Smith, ez a Miami.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a zseni, aki rájött, hogy a nagy Della az nem a dalokban van, hanem a csengő hangunkban. Ezt már mondtam párszor, attól függetlenül benne ez annyira mély nyomot hagyott, hogy tényleg rájött arra, időbe észlelte, és egy vagyont keresett vele. Akon, Cardinal Official, Dangerous, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a magyar zenekar, aki tökéletesen leírta egy dal erejében és egy dal formájában azt, hogy milyen az átlag főnök. Okoskodik, mindent jobban tud, mindenbe beleszól, és azért még a KK-n is csomót keres. Ja, és ezt a magna cum laude jegyzi. Jön a főnököm, de előtte még a Gossip és a Move in the Right Direction.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevésre 11 előtt még pont befér egy örök klasszikus, amit nem kell magyarázni. Egyszerűen csak hátra kell dőlni és élvezni. Ez Enigma és a Return to Innocence.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, hát akkor induljon a vasárnap utolsó órája, hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás, de tényleg csodás utolsó órát kívánok nektek. Rihanna, Jay-Z és Chris Brown kezdi, ez az Umbrella, amire mostanában hát nagyon nincs szükség.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, aki arra vár, hogy mondjuk holnap rossz idő legyen, vagy kicsit hűvösebb legyen, hát azt sajnos el kell keserítenem, hiszen 21 fokra fogunk ébredni, 34 fok lesz napközben, és összvisz annyi, hogy lesz egy-két felhő az égen, de azért nagyon sokra ne számítsunk. Ez van, ilyen a nyár, hála az égnek, jó meleg van, amikor meg hideg van, akkor meg meleget akarunk. Ennyi és pont. Gio Bácsó érkezik, ez a Funky Groove.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az úriember, aki amihez a 2000-es években hozzányúlt, hát az szó szerint arannyá változott. Timbaland, Carrie Hilson, és ez a The Way I Are. Na kérem szépen, tessék meghallgatni.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na kérem szépen, házi feladat, megkeresni ezeket az oldalakat, végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hálánkat most a Gorillázzal fejezzük ki, jön a Feel Good!

És remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, szép hetet, sok sikert, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Egy hét múlva találkozunk, addig is ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.